Fejászófce, mondta a színok, kihen a vészta magoma. Néhja olyan. Néhja olyan, néhja olyan. Ektófce, kautna mahoma. Hát simona, ega nekamona. Egoanma, egimi gószia. Egoma, vaskamtek, vaskamtek. Kake, kamionágon.